Itan isusa. Purihe isusa. Itan isusa. Isusa de. Masili pon colère.